0: Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenei kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangoltó zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na is még tengeralattjáróban is.
1: Super DJ Rádió, kattanj rá!

0: Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó dance doktor. A rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.
1: Csak zene, felesleges hírek nélkül. Super DJ Rádió. Csak zene.

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenék kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangoltól zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapod, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vizen, levegőben, na és még tenger alatt járóban is.

0: Egy zene nekem.
1: Egy zene nekem. És egy rádió. Nekünk.
2: Ez.

Ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-2271-756. Super DJ Radio.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.
4: Super DJ Rádió. Kattanj ránk! Kattanj ránk!

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen.
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

0: Olyat mutatunk, hogy eláll a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
1: Super DJ Radio.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
0: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
0: Nálunk.
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
0: Nálunk. Tuti mindenki megkapja a magáét. Itt bármi teljesülhet.

0: Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenei kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangortól zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.
1: Ez a Super DJ Rádió.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

0: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió, neked zenélünk.
1: Csak zene, felesleges hírek nélkül. Super DJ Rádió. Csak ez.

0: 80-as évektől napjainkig. Super DJ Rádió.hu. Neked zenélünk.
1: Welcome to the Keyman Dub Session Part 1.

100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió. Neked zenélünk. Hungarian Web Radio.

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenei kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos, jó hangoltó zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.

0: Super DJ Radio.
1: It is 90s, 2000s music radio.

Sziasztok, szuperek! Én Gregosz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio. Super DJ Radio.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: Reggelt!
1: Verjük fel az alvókat!
2: Mi emlékeket ébresztünk.
3: Ez
2: a Super DJ Rádió.
4: Super DJ Radio.

24 órájában. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Kattanj ránk. www.superdjradio.hu.

jelentem, hogy beálltam, mindenkinek kellemesen szép delet kívánok, Boris Kárt hajátok, harangszóra megérkeztem, és innentől kezdve kezdődik a kívánság műsor a Super Kivit, a Super DJ Rádióban. Remélem, hogy kértek és kívántok, várom a kérdéseket, kívánságaitokat egészen 14 óráig. Egyen ezt kell csinálok, kértek, itt kell halló Skylent felvétel, ez az állj be hát. Jó kéréseket, jó kívánságot mindenkinek, jó beállást. Állj.

Már Sziszi kedvés kérés az elsős kívánsága. Már is funkizunk egyet, még az a Marki Park és Fanki most felvételét kérte tőlem. Méghozzá azt mondta rám, bízza melyiket, akkor jön egy kis, kell hallott Funki felvétel. You got to believe well. Jó hétvét kívánunk mindenkinek.

Sanya kérése a kezem, de nem futó kérése, maradunk a nosztalgiánál még. Jön a muzsika, ez pedig a Hívárja. Kozsóék nyomják nektek, de jó hétöket kívánnak mindenkinek. Örülünk, hogy vagy, kedves Boriszka, én is örülök neki, mert ha nem tudnék, akkor nem tudnék beszélni. Na, olyan jó az rossz, ez mindenki döntse el. Én a dal, ámokfutó, sebesség lesz, Hívárja.

Szuper DJ Rádió egyetlen kívánság műsorra. A ti kérésétek, üzeneteitek kell. Mi a folytatásban is. Szépen haladunk tovább. Anikó kedves kérésére, Mufázza, Lédbe Klub, srác

keresztül, hogy kemény ritmusok szóltak, és aztán Melody of Love-val kicsikét menjünk a rádiósabb muzsikák felé, úgymond, ezt a felvételt pedig Dávid szeretnék küldeni, és persze jó hétvégét kívánok, mi újság volt, hogy jól ott van, az sose alszom ki magam, de ezeket mezavar, és a Super DJ Rádió, itt minden lehetséget. Felveszem meg 0-74-95-95-95-ös, és van Boriszkás hívószám, de bülik a kapcsolatos 0-32-19-48-07. És ez mi a szám? Melody of Love, Russian Bastard.

zenét kért ismét, ami pusztantással Kiss! És remix meg Steve Valentine, We Meant Fun Loving You Baby! Köszönjük, kedves Brigi, jó hét végét!

feláldolgatásban vagyunk. Ebben a verzióban is nagyon nagy sláger lett. Deep Dish elégezik, Dire Straits, ez a Flashing for Money. És ez szóltán klasszikusan szól a felvétel. A régi szép idők emlékére. Hát bizony, milyen jó idők voltak, és milyen jó dal. Már is jön a kérés.

és ennek adott a vibe-t. Mondhatok, hogy fönnvétlen, még hozzá szóltan is Nietzsche Pátra mixerek közül az idősebbik munkáját hallottátok ebben a finalban, pedig már is megyünk tovább, hogy ezek a fönnvétel. Egy Csabi úrnak kedveskedünk, szintén átdolgozása, de egy ACDC Norton volt a TNT, a megoldása, Odetti Olival, TNT Vassavantal, itt a Super DJ Rádióban egy picit beleviszünk a TGR-rel, és ez újabb kérdés kívánsággal, Mári szólod arra.

jönnek és érkeznek, de nyugodtan használjátok a Viber-t is, hogy csak Messengeren kapom. Remélem a Viber működik normálisan. Na, Petszóvornak kedveskedünk, good feeling, és kis Florida. Régi szép idők emlékét, hogy mindig ápoljuk, hát mit is csinált meg.

Érezd az érzést! Fele már tényleg I got a feeling! Pöttyet tasson, de csak egy pöttyet, Basszus úr kérésére kicsit hallgasson ongol! Dino Der Casino, az Enor! Az Antigone Nothing!

Köszönöm, kis kedveskedők! Igazodat én is sokkal szoktam játszani, szeretem. És John Summit érkezik a VUR-ral. Maradunk a stílusban. Hol vannak a lányok? Nem tudom. Nézzünk körül, itt egy sincs, csak egy fiú macska. Az van, meg nem tudok szolgálni, mert alszik.

Ebből is kérje nekünk, hát én nem merek pörögni, mert akkor elszédülök, és ez nem jó senkinek, ha elszédülök, hányuk. Szóval, don't stop the party! Énként csak az ebédhez mellékeltem nektek. Szóval, jön a felvétel, Pitbull-lék a fogyatásban.

Jól nem fogjuk ezeket, pedig az érzés legyen, amikor itt a második számú kérését teljesítenem, így a véd után jól lakottan, örömmel, boldogsággal, vigazsággal, mondtak mondani jókedvel és bésővel rá, hát hallod pedig a pivárral, már is.

örülök, hogy a sanyátok a látlamutató zenék is tetszenek, és kértek belőle így. Az ő kérésére egy összefonódáson Mr. Win is, az volt egy az a Culture Beat, és az a United Six mashupjában szólt, piano megoldásában szól a felvétel.

szépen megvan a mai ügyesség, belekapcsolom a saját szemembe. Gratulálok magam, nem tudom, hogy sikerült, mindegy. Félszem el a világ fel, olyan borzalmas, mondta a Garfield. A folytatásban eltudjon a kótát, megoldásra megyünk tovább. Látok, mert néznem kell, próbálom nézni a kérőt. Hű, nem olyan jó érzés. Robi szeretné ezt a dalt, és küldené a kis csapatnak. Képes csapat, hadd szóljon a felvétel. Kor.

egy kedves hallgatómnak kérésére, Isti kérésére, de hát a felvétel nagyobb a világ címmel, és azt is nem hiszett választottam, de a bődészetbőnek is kellemes szép napot kívánok, kitartást nektek.

köszönöm szépen, Major Simi úrnak is ezt üzentettetek a Viberünk, pörög akkor, csak éppen most nem vagytok aktívok, maradok a messengeres kérések, ragyog a világ, házat kiszamasabban, deltázunk egy kicsit.

Eltából tésztet reklámoz, hogy kell a szép melimbe mondani. Bemutatja Kudlik, milyenek a nudlik. Na, ez is de szép volt. Megyünk tovább a folytatásban. Sam Weezer, William Sam, Latus úr második számú kérését játszanak meg. Olive Oil remixben ez a Going Bad. Megyünk rosszalkodni.

Nekem, hogy a Vibe-ben sok mindenkinél rosszul sikerült katasztrófa frissítésen, úgyhogy aki esetleg nem látszik a Super DJ Rádió Vibe-ben, de szeretne velem kapcsolatba lépni ott, azt tegye meg, hogy frissít. Köszönöm szépen! És a Isten unnakinek, hogy itt vagyunk, szétabott Boriszka Erdélyből, Erdély Szentgyörgyből is a család velünk van. Úgyhogy mindenféleképpen ezt is, és természetesen az irányított szabad idő, azt mondja, kérés, kívánság, és van itt közben Blaskovics, Bazsi úr dolgozik, irány, így van. Te szokták mondani erre, ugye? Hú, de szép szóval erre, hogy utálom én ezt, azt mondja, hogy aktív pihenés, meg az anyátok valagát, ilyen nincs.

Na és ha már nem bízzátok, erről eszembe jutott egy másik. Esetleg magatokra nem bízzátok. Blaskovics Balázs, Blázs úr, írja nekem, hogy van a jó topogósad. Hát a felvétel nagyon szeretem, hogy Chemical Brothersnek érkezik a Dövidegén című felvétele, ami egyébként a szigeten borzasztóan kurva jó vizuált csinálta. Képzeljétek el, robotok nőttek fölfelé, és akkor Csajó mondta nekem, hogy hát ki fognak jönni a vászomból, mi lesz velem. Hát mondom, meg is érdem, ne csinálj. Úgyhogy szóval a felvétel is jó munkát, jó irányító szabadidőt, éppen jó kreativitást kívánunk Blázsnak. Szóval a Chemical Brothers Dövidegén.

következő muzsika, Bödőszabi úr kérésére szóljon. Annyi is inkább, hogy ha jól látom, akkor neki földje, az a panumbei csajsi volt a megasztárva. Az ő zenét szeretném kérni, Szűs Liza, az a Bújjába című felvétel. És ennek a felvételnek találtam a nagyszerű kis Sunshine Tech House remixet. És ezt választottam a verzió, most a személynek lehetem egy kicsit meglepetést lesz a dolog így. Egyébként függetlenül szükség a dolog, hogy az ember ilyen lokál patrióta, egy Szabiról pedig lehet tudni, hogy az. Úgyhogy jön a felvétel Szűs Lizával, ez a Bújjába.

Kóka Szabi barátom tett egyet elnyelte ez a Remix-ek utatásban Ice Ice Planet Mashup-ban. Holnakkor érkezik Fetúr kérésére némi Dahullal, Money Lights-al. Így minden például Mike-kel Mashup-ban.

kérések, kívánságok, és nagyon jókat kértek és kívántok. Nekem jutottak újakat, és ez nagyon-nagyon tetszik nekem. András úr kérésére szóljon a folytatásban egy kis Overman, ott van pedig egy kis Obit megoldásban. A kis szót még egyszer nem fogom kimondani, Igor Blaszka érkezik.

És kívánság! Nyugodó Gyuri bácsira emlékezünk, János úrral, és persze a dal jöjjön, amit mindannyian szeretünk, hiszen mindig ezt szoktuk csinálni. Ez már ilyen hagyomány. Gyuri bácsi pedig otthonról, ami jókat vigyorog odafönt az égből, mert egy olyan pillanat, valaha volt legnépszerűbb diszkolának választották Rolling

akarok mondani azért, mert igaz, hogy október van. Dadal! Megmutatja, mi az idő, mert igazi szeptemberi jó idő van még mindig. Nem lomlott annyira az idő, mennyire itt ígérték nekünk, úgyhogy miért ne szólott? Egyébként is miért ne szólott ez a dal? Hiszen én imádom, remélem ti is. Mutant Rock and Roll Mixben, Earth, Wind & Fire, ez a szeptember.

Önösnek is, mert ráhúzva a kívánság műsor után egy kicsit kis támkódos próbálkodás lenni, ami house musicával, de nem tudom, mindig tudok maradni, mert de megpróbálkozunk vele, de addig is még van itt kérés, hova is kell menni? Itt van velünk nagyon kedves Gyuri úr, aki viszont egy funky tanulat szeretne paszkodtatni. György úr, az all a Lips Institus, kimondom akkor is, szóval Lips Inflation, és a Violet of Fancy Max-ben halljátok, csak itt a

és a Familynek nagyon-nagyon sok szeretettel. Lehetjúgozzunk egyet, egy pillanat visszanevezetném ezt a költ, és akkor picitnek tudok veletek maradni, akkor picitként játszunk némi hangzenét, volt, amit én szeretek. És akkor jön, ami utolsóként kérdezek, az ETB, az ETB Understand a Bugger, és a dal pedig, látjuk azt!

kicsit, akkor más. Lehet, hogy ha nem tartozok most a kívánság műsor után. Rövid time-kóddal nyitjuk a sort, kicsit rá is gyorsítunk. Ha már lenne

hogy bevezető része? Csapjunk a lecsóvát! Hülye mondás! Igaz a barom, aki a lecsóba belecsap, ne? Ne csapjunk a lecsóba! Hallgassátok a szuper DJ-t, azt szerintem sokkal jól. A diszkó is a polén!

János úrnak is és Vides Gyuszinak is kellene. Szép napot kívánok, paprikat edéshez, bútorvásárláshoz, szexuális aktushoz, minden az jó zenéket játszok nektek. Legalábbis remélem, hogy ti így érzitek ezt.

a DJ és táncol, vagy hát legalábbis az én esetemben az úgy hangzik, hogy centrifuga módban nyomja, akár a mosógép. Hadd szóljon!

A tévén hangzás van egy kis vágó. Ha már a bugot emlegettük,

Csak lejátszok azt a pohár kitöltős hangot.

Hát ennyi volt a mára szóló műsor, most már mennem kell sajnos. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket, igyekszem holnap is érkezni, majd valamikor hasonló pörgőzenével is innen folytatjuk. Nagyon örülök, hogy velem voltatok ma is. Boriszkát hallottátok az elmúlt nagyjából 3 órában. Sziasztok!

Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csakse legszuperebb zenékkel a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok, 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak, ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Feel the vibe! Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Hungarian Web Radio Station. Super DJ
2: Radio. Turn the night into a glory day. Stand up for the rules and pray.

ha nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. Te Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

0: ready for this?
1: We need the bass drum.
0: And now,

Hol volt, hol nem volt. Élt valahol a világban egy fiú és egy leány. Az égiek véletlennek tűnő akaratából talán egymásra találtak ők egy varázslatos éjszakán. S mivel a mondás úgy tartja, hogy véletlenek már pedig nincsenek, ezért e mesebeli történetről úgy hírlik, előre megírták.

0: Véletlenek nem léteznek, csodák pedig vannak, boldogan élnek, míg meg nem halnak.
1: 100% sláger, megállás nélkül. Ez a Super DJ Rádió, neked zenélünk.
2: Csodálatosan szép késő délutánt kívánok minden kedves Super DJ Rádió hallgatónak. Én Kukori bácsi vagyok, aki az elkövetkezendő két órában megpróbál szórakoztatni benneteket. Szeretettel köszöntök mindenkit határon, innen, határon túl, ott is, ahol a kis kultafarkú malasztúr. Érezzétek jól magatokat, kellemes fülelést ezen a csodálatos őszi napon. Van itt minden, van itt szél, van itt napsütés, van itt borult idő, de az idő azért még kellemes. Jelen pillanatban az Abba szól Cher, Meryl Streep és kezd előadásában a Super Trooper. Jó fülelést mindenkinek, és köszönöm, hogy itt vagytok. És természetesen szeretném kedves Boriszkának megköszönni a ebédre szóló remek muzsikákat. Köszönjük szépen, visszavárunk!

És már sokan bejelentkeztetek a Viberen, köszönöm néktek, hogy itt vagytok és füleltek. Itt vagyunk, írja Izsaja István. Csodásan szép este felét kívánunk neked, kedves Kukori bácsi Erdélyből, Erdőszentgyörgyből, az Izsa család már vár téged, örülünk neked, hogy újra itt vagy. Csodásat kívánunk mindenkinek. Most működik a Viber, és hát hiányoltalak is, kedves Izsa család, benneteket a tegnap előtti adásról. De örülök, hogy hallgattatok, bízom benne, hogy jól éreztétek magatokat. Itt van velünk kedves Mazsi, szia Kukori bácsi, jó adást és sok fület kívánok neked, köszönöm szépen, és remélem, hogy a két fülecskén is itt lesz velünk a gyógyító zenékkel, érez jól magadat. És itt van persze Encsike is, hát őt is hiányoltam tegnap előttről, de hát ilyen az élet. Júj, megint mindjárt lekésem írjen nekem, Encsike. Szia, drága Kukori bácsi, sziasztok, szuperek. Encsike fülel, mint mindig általában. Gyönyörű szép késő délután, kora estét kívánok neked is, minden kedves szuper DJ rádió hallgatónak. Kellemes zenehallgatást kívánok mindenkinek, és neked pedig jó adás. Puszcsika, Encsike. Ja, és az abba, ne hagyd. Köszönöm. És itt van velünk Kollár Gábor, szép napot kívánok neked, Kukori bácsi, szép napot mindenkinek, aki itt van a szuperen szabadszállásról, jelentkezem hozzád. Köszönöm, hogy itt vagy, Gábor, jó fülelést kívánok. Hát csapatom, megpróbálom csapatni, amennyire én tudom, és nem sokára DJ Dalival fogunk érkezni, aki átalakította egy kicsikét a Republic dalát, Szájjel kismadár.

És hát persze már itt van velünk Laci bácsi is, csak még nagyon inkognitóban van. Konkognitóban, pantontől. És hát kell itt csokkolom a kedves kis ördög.

jól van, a kémeim jól jelentettek, és a kamera is működik. Tökéletes. Nem sokára ismét külföldi vizekre elvezünk, MC Hammer következik itt a Super DJ Rádióban, melynek Viber száma 06 70 45 95 995. Nyugodtan zaklassátok a műsorvezetőt, kedves hallgatóim, várom szeretettel üzeneteiteket, érezzétek jól magatokat, és hát tudjátok, itt a hétvége.

Köszönöm szépen, kedves Laci bácsi, azt írja nekem, hogy néked is kellemes zenehallgatás. Tehát köszönöm szépen, azon vagyok.

0: can't touch this. Look, man, can't touch this.
1: Mit is csokolom, mit is, hát ha én ezt elárulnám. Ja, ja, irulás, pirulás.

mint azt is. És egy egészen más stílussal jövünk haza, egy kicsikét erősebb reakciókat kiváltó dalocskával és stílussal. Az Oszcián következik itt a Super DJ Rádióban, a dalcíme pedig

És nem sokára ismét külföldi vizekre vezünk, a jöjjenek a Taljának és a Loka Loka Balladi Gruppo Line Dance.

Ilyenkor még a palacsintát is jobban lehet pörgetni a serpenyőbe, ugye, ugye? Most pedig a négyes vágányra érkezzen a Magna Cum Laude. Itt a Super DJ Rádióban.

sokan vagyunk szerintem, mondjuk én nem, de sokan isszák ezt a három az egyben ilyen kávéporokat, meg ilyesmiket, legalábbis a kollégáim körében. Most a Despacito következik három az egyben. Itt a Super DJ Rádióban.

Szervusz, kedves Robi barátom, csók a családnak, üdvözlöm kedves párodat, Hugicámat, Jédikót, aki hajas, és hát Danit is, hogyha esetleg otthon van. Érezzétek jól magatokat, csodás hétvégét, és ha tehetitek, hallgassátok a Super DJ-re.

És hát igen, igen, már hiányoltam, már be akartam írni az igazolatlan hiányzást Bagyesznak, a hegesztőnek, Csorbásról, de bejelentkezett. Szia, Kukori bácsi, Bagyesz a hegesztő, jelen Csorbásról. Üdvözöllek téged és minden szuper hallgatót, így péntek kora este. Legyen mindenkinek szép napja, én még dolgozok kicsikét, csak óvatosan, tepsépségre vigyázni, és teljen hamar a munka. Kellemes fülelés, kedves Bagyesz, örülök, hogy itt van.

Kedves Bagyesz, köszönöm kérdését, nagyon jó vagyok. Ilyenkor, mikor itt lehetek közöttetek, és hát próbálok szórakoztatni benneteket, és hát persze magamat is ezáltal. De örülök, hogy ilyen sokan ismét itt vagytok. Remélem, te is jó vagy, Bagyesz. Pláne, hogyha majd abba hagyod a munkát, gondolom. Remélem, már elő van készítve a hozzá szükségeltető nedű. És hát itt van, kedves kollégám, és hát legfőbb kritikusom egyike, Klingon, hát kívánok néked is kellemes fülelést, érezd jól magadat, remélem minden szuper, minden happy. Most pedig ismét hazai vizekre evezünk, most a Sziget Fesztiválon idén összeálltak ismét neves zenei művészek, és elénekelték ismét egy kis feldolgozásban a Mindannyian Mások Vagyunk című dalt. Szerintem jól sikerült.

És ez a jó, hogy mindannyian mások vagyunk. És hát, kedves Bagyesz kérdezi, bizony-bizony Csorbásról, hogy üdv a csajoknak, ha itt vannak, Mazsi és Encsike, jó hétvégét nekik. Hát persze, hogy itt vannak, hát hogy ne lennének már itt. És hát mindenkinek jó hétvégét kívánunk, ez pedig már egy nagyon-nagyon régi dal. A Maxim előadásában a Lady Fantasy.

0: Hungarian web radio station, Super DJ Radio.
1: DJ Szatmár és Szakos Andik következik itt a Super DJ Rádióban. Na és August Barrio.

Hát, kedves Bagyesz, válaszolok a kérdésedre, persze, hogy ne válaszolnék. Mert kérdezi tőlem, Bagyesz, mi lesz a hétvégi program, Kukori bácsi? Remélem pihensz és fülesz. Hát az a helyzet, hogy természetesen nem fogok pihenni, mert szombaton is megyek éjszakára, de viszont... Kedves kollégám debütálását mindenféleképpen hallgatni fogom fülesben, mert hát Bazsi holnap 20 órától fog bemutatkozni itt a Super DJ Rádióban. Feltétlenül tegyétek meg tiszteleteteket, higgyétek el, jól fogtok szórakozni ezt Kukori bácsi, és Bazsi is garantálja legfőképpen. De köszönöm kérdésed, a pihenés az ráér, hol van az még? Így is életünk felét átalusszuk, hát nem? Na de...

Kicsi kacsa egyik este nem ment haza. És akkor ismét külföldi vizekre vezünk, ez a dal azért szól, mert nekem is nagyon tetszik, már mint a következő dal. Hát igen.

És képzeljétek, kedves kollégám, füle is rátapadt a hangszóróra. Itt van velünk DJ Simon. Csapassa neki, kedves kapirgáló bácsi. Kagyló füleim magára tapadt. Üdv mindenkinek. Hát köszönjük, DJ Simon, megtisztelsz. Kellemes fülelést kívánok, és kellemes hétvégét.

És már is megyünk haza, vagyis jövünk haza, bocsánat. A Magna Cum Laude következik ismét, és hát valami véletlen folytán, hát most dobban be Simon is. A dal címe: Azért vannak a jó barátok. Igaz?

Hát igen, a világon mindenhol, a hideg égtájon, a meleg égtájon, a hegyekben, a pusztaságon,

Hát igen, igen, kedves Laci bácsi, már a logopédus készítette, de még nem volt szüksége rá. Most pedig szóljon a Loft és Mallorca!

Jó, hát Laci bácsi nem csak a logopédus mondta, hanem a szemészt is, de hát azt elfelejtettem B mondani, és ő azt hitte, hogy nem merem.

igen, igen, az a helyzet, hogy reggel, mikor hazajöttem, természetesen egyből kézmosás, és belenéztem a tükörbe, és úgy megijedtem, mert hát a ráncok a szemem alatt. Szóval az FM!

Hát igen, igen, a csúszni az a tejgumival legszuperebb. Ügyes vagy, vagy ez? Biztos fog örülni a gyerek. Csak azért vigyázzatok állatokat, ne igazán. És főleg ne csapágy golyóval. Most pedig egy DJ Dali formációs dal következik Nagy Szénásról. Hát nagyon sok ismerősöm volt ott annó, mikor ez a dal készült. Van ennek egy hosszabb változata is, amiben ők is részt vesznek, de most nem azt adom le.

Hát remélem mindenkinek van még álma, sok-sok álma. Most pedig a Mr. KJ következik, és a Jeruzsálem, itt a Super DJ Rádióban. A Viber számunk 0670-45-95-995, zaklassátok a műsorvezetőt. Szervusz DJ Obi!

0: Hát igen, igen. A mai világban szerintem nagyobb szüksége van az embernek egy ölelésre, mint egy csókra, puszira. Szerintem az ölelés az jobban meghatározza a tiszteletet és szeretetet. Szöld Cseh Tamás és Kun Zsuzsa. Sajnos Cseh Tamás már nincsen közöttünk, de szerencsére a daluk itt maradt velünk.
1: Rendbe jönnek!
0: Jöjj, kedvesem!

0: vagy a rohadt életbe.
1: Hát igen, igen. Demis Roussos, John Lennon. Ez ilyen digidali válogatás.

És ne feledjétek, kedves hallgatóim, én 20 óráig vagyok veletek. 20 órától érkezik hozzátok DJ Simon Privát Night műsorával. És 22 órától pedig Kőszegi Gabi barátom zenei időutazása 90-es évektől napjainkig. Érdemes továbbra is a Super DJ Rádiót hallgatni.

0: legnagyobb kedvencekkel a nap 24 órájában. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk. Kattanj ránk!
1: Gyere, te gyönyörű bolond! Szóljon az oszián!

igen, igen, és akkor most jön az egyik lényeg. Hát összetart a dal, hát persze, hogy igen. Ha más nem is, de a dal az tuti. Ele Junior és Notár Méri énekel nekünk itt a Super DJ Rádióban. Mert a zene az jó bánatra, búra, vidámságra, örömre és mindenre is. Ugye, hogy ugye, kedves hallgatók?

És megérkezett a Viberre kedves Bazsi is. Halló, szép estét. Hát halló, kedves Bazsi. Hajrá, Debrecen. Örülök, hogy itt vagy. Szép estét kívánok. Hát nagyon pedzik a kedves hallgatók a szombati 20 órás kezdésedet. Nagyon várnak már. Gatya fölköt.

Kedves Laci bácsi, hát próbálkozni lehet. Azt próbáld meg. És nem sokára is itt maradunk, nem ismétel, maradunk hazai vizeken. Magna Cum Laude következik, a dal címe Engem nem lehet szeretni.

És képzeld el, kedves Bazsi, én is már nagyon várom a drága Bazsit, már volt szerencsém sokat hallani, zenélni, született tehetség. Na és a tanára is se voltak piskóták, Pusika Edzsike, várunk szeretettel, drága Bazsi!

Hát vagy ezt kívánok neked, nagyon jó éjszakát és kellemes hétvégét munkanélkül. Köszönöm, hogy itt voltál, várunk vissza. Csodálatosan jó pihenést kívánok neked. Szervusz, Bagyesz!

0: vagyok.
1: Hát igen, igen, Kukori bácsi a jövőre is gondol, hisz tudjátok, elkezdtek hullani rendesen a falevelek, hullik a dió is, minden már. Hát nagyon közelít egy időpont, ugye? Tudjátok, tél volt, hó esett, jöttek az ünnepek. Malek Andrea és Kulkai János következik, hogy emlékeztessenek benneteket a közelgő dátumra. Boldog karácsonyt, ha addig nem találkoznánk!

Hát kedves Bazsi, köszönöm neked Encsike a szép szavakat. És hát bizony-bizony készülődjetek, kedves hölgyeim, kedves uraim. Kezdjétek el az ajándékokat előkészíteni, díszíteni lassan a fát. De legyen békesség, és ez a legfontosabb. És jöjjön DJ Boat Beats itt a Super DJ Rádióban.

Kedves hallgatóim, az az igazság, hogy elérkezett a búcsú dalom ideje. Hát kívánok mindenkinek csodálatos hétvégét. Bízom benne, hogy egy kicsikét sikerült benneteket szórakoztatni. Higgyétek el, ez volt a célom. Köszönöm, hogy itt voltatok velem határon, innen, határon túl, ott is, ahol a kis kurta farkú malasztúr. Vigyázzatok magatokra és egymásra. Aki beteg, mi hamarabb gyógyuljon meg. Legyen szép a hétvégétek, és fogadjátok DJ Simont nagy-nagy szeretettel. És hát holnap meg Bazsit, meg ma Kőszegi Gabit is. Hát igen, ez a Super DJ Rádió, érdemes minket hallgatni, úgy hiszem. Sőt, biztos vagyok benne. A búcsúzódalom a szokásos Daniel Figelgőtől. Elmegyek, de ti nem menjetek sehova. Hallgassátok a Super DJ Rádiót. Sziasztok!

0: Kutyán Rajos pedig írja, ő is megérkezett a Viberre. Szép estét, Kukori bácsi, ugye húsvéti dalt is, egy húsvéti dalt is tegyél be, de hát azt nem tudok most, de viszont kívánok előre is sok locsolót, kedves Lajos. Na sziasztok, szép estét!
1: Ablakodba küldtem egy kis csillagot.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel. I'm your DJ, and I'm gonna take you on a tour of a 12-inch. Yes, a 12-inch. We're gonna start here with the kick and the bass. You like the bass? It's filtered. This is the basic foundation of a track. We're gonna build things up slowly. Are you with me? Here we go. Yeah.
1: Vagy egy perséggel. Oh yeah! Csodálatos szép péntek estét kívánok mindenkinek itt a Super DJ Rádion. Ez itt a Private Night DJ Simonnal, azaz velem egészen 10 óráig. És szeretném megköszönni Kukori bácsinak ezt a csodálatos 2 órát. Az utolsó órát hallottam is. Vagy inkább másfelet. Aztán hát igen, előtte meg nem tudom, hogy mi történt, de mindenkinek köszönöm a mai műsort. És Kukori bácsinak csodálatos kis hétvégét kívánok. Hallottam, hogy megy, és majd valahol megedzi a tyúkokat. Hát igen, megint eltelt egy hét, megint megyünk tovább a szokásos pénteki műsorra, lehet azt mondani, All Day I Dream. Ott hagytuk abba, hogy All Day I Dream 101. kiadású lemeze 2023-ban jött, dobták piacra. Itt van egy angol csapat, a Fluida és a Lantana című nóta. Ez lesz itt az első a Private Night-ban. Én nagyon jó kagylózást kívánok mindenkinek. Plusz 3670 45 95 995. Ez a Viberünk, ide lehet nekem írni. Bármi mondani valóban, azt ott megtehetitek. Vagy éppen kérdés. És én meg szépen felolvasgatom. Mit kell még? Hát, hogy más nem. Jó kagylózást mindenkinek, meg ugye szoktam mondani, hogy oh yeah.

És már itt is van a második zene. Így ahogy szokott lenni, mindig ugye az egyik oldalon az All Day I Dream lemezei, a másikon pedig még mindig egyelőre a Bondage Music lemezei pörögnek. És akkor itt van, akkor nagyon itt van a következő zene, már megy is pörög is. Azt mondja, hogy az előadó, őt is hallottuk a múlt héten, Sasha Dive és a Back to Life című albumja, ami három lemezes kiadás, 2021. december 13-án jelent meg. Sasha Dive egyenesen Németországból, ugye ismerjük azt a német csávot, fincsiki zenéi vannak, kicsit mélyebb, kicsit deepebb, egy kicsit minimálosabb, de itt van nekünk az Interview with the Alien, interjú egy idegennel.

körbe megyünk itt Európába, a következő zene, volt egy angol csapat, aztán itt van a német srác, most megjön egy szerb csávó. 1987-ben született egyébként Boris Milojic, alias Mass Digital. És egy fincsi zene a Mass Digitaltól, a Precocia. Szintén 2023. októberéből. Aztán lassan nézem ám a Viber-t, látom írtok, mint az állatest. Tök jó! Mindjárt jövök, aztán olvasok. Előbb jöjjön a következő zene.

Na nézzünk egy kicsi Vibert, azt mondja, hogy itt van velünk Encsike, aki írt nekem. Ő írt nekem. Először azt mondja, hello, hello, újra péntek este van, és újra itt vagyok. Hello. Szia, drága DJ Simon, sziasztok, szuper kagylózók, Encsike Fülel továbbra is. Gyönyörű, szép estét kívánok neked, és minden kedves szuper DJ rádió hallgatónak. Kellemes zenehallgatást kívánok mindenkinek, és neked pedig. Szipi, szupi, jó adit, puszcsika, Encsike. Hát köszönöm szépen. Remélem tetszik az adás még mindig. Jó kagylózást. Itt van velünk Isa István, az Isa család jelen. És mindjárt fel is fogom olvasni. De előbb jön a következő zene. Már ugye megint Sasha Dive van a színpadon. Következő zene a tripla lemezes albumról, a Moonwalker, oh yeah, vagy Moonwalker, a holdjáró, de lehet, hogy visszafele kell járni, ahogy azt Jacko is tette. Na hallgassuk, milyen lett, nagyon deep.

Na szóval, itt van velünk Kiső István és a család is, azt írja, itt vagyunk, és ki nem hagynánk. Gyönyörű szép estét kívánunk neked, kedves DJ Simon, Erdélyből, Erdőszentgyörgyből, az is a család jelen. Nagyon örülünk neked, szuper, hogy újra hallhatunk téged, és persze, hogy vártunk. Gyönyörű szép estét kívánunk mindenkinek, oh yeah, csak a Fincsi muzsikák. Köszönöm szépen, uram, Hódím is itt van, és tiszteletét tette nálam. Azt írja nekem, hogy tiszteletem, itt vagyok. Nagyon vártam a mai napot. Köszönöm szépen, Imi. Ha még amíg itt vagy, elmondom, hogy most azt tervezem, hogy én vasárnap reggel megint fogok jönni 8-tól 10 óráig. Hozok megint ilyen, nem tudom, ilyen mindenféle olyan zenét, amit én is szeretek hallgatni. Tudjátok, Home Edition, DJ Simon módra. Aztán majd valami lesz belőle. De még ez messze van, lehet azt mondani, úgyhogy addig is maradjunk annál, hogy itt van az az este, ahol mindig a Fincsi zenék. Lehet azt mondani, hogy a tech house-ok pörögnek jobban. Oh yeah!

nézzük a következőt. Kutyár Lajos is itt van, azt írja, kellemes szép estét, DJ Simon, harcoljon a lóje. Most már időben jelen. Köszönöm szépen, Lajos. Örülök, hogy megint velem vagy. Jó kagylózást neked is. Itt van önk Koszrup Gábor is. Hello, Gabi. Jó estét, jó kagylózást. Végre péntek. Én is ugyanígy gondoltam, amikor eljöttem a melóból 5 órakor, hogy végre péntek. Hát ja, nem volt egy egyszerű a hét, lehet azt mondani. Én meg mindig azt mondom, hogy lehet azt mondani, igaz? Igen. És akkor mi van? Az van. Szót ismétlől, hülye gyerek, de nem baj. Na, itt van velünk. Nem, ő csak volt velünk. A Kukori írt nekem, azt írja, Kukori bácsi, bocsánat, azt írja, kellemes Lágy Music, kívánok sok hallgatót. Ez ilyen, mint aki nem tud magyarul, de köszönöm szépen, Kukori bácsi. Egyem a lelkét. Bazsi is itt van velünk, itt ül mellettem egyébként. Tudjátok, az a Bazsi, aki holnap este debütál itt a Superen 8 órától. Jön majd Bazsi barátom, és remélem, hogy hát ha nem hoz valami ott, majd én is mizi álboba, csak mizi, hogy mondják ezt szépen? Megkínálom valamivel az állát. Na nézzük a következő zenét. Jön ismételten az All Day Dreamről az Avaka előadó. Na ez egy kicsit oda csapósabb, az Omar, Omar című zene. Oda csapós is, meg nekem is, mert most becsapott, hogy nem is az a sebesség, de várjál, na mindjárt megoldjuk.

Jó, szépen megoldottuk, mehetünk tovább az olvasásban. Itt van önök, Reisinger Misi is azt írja, jó estét DJ Simon, milyen idő van felétek, szuper adást, R. Misi. Szia Misi, hát az van, hogy ömlött, már tegnap óta ömlik, vagyis nem, tegnap kezdett esegetni, aztán ma ömlött egész nap az eső. És akkor, ha Svédországot nézzük az egészét, akkor úgy van, hogy a legfönt éjszakon már havazik, vagyis esett a hó, hókáosz van ráadásul. Úgy így a lefele jöveti felénk, lehet azt mondani, inkább le, hogy maradjunk még mindig az éjszakai részén, ott hideg van és eső, nálunk eső van és ilyen 8 fok, de 2 foknak érezhető, nagyon jól megvonoldva. Majd len délen 14 fok van, illetve eső. Úgyhogy ja, ez az El Niño, hogy odarak nekünk is, itt rendesen. És lehet azt mondani, hogy tavasz van, meg ősz, meg tél, így egyszerre. Én még mindig nyárnak érzem, mindig melegem van egyébként. De csak van lakásban meleg van. Fűtés nélkül. Ja, szóval ilyen az időjárás itt felénk.

valahogy jó kagylózás te neked is, Misi. Vagy éppen, hol nem vagy egyedül, egyedül, akkor nektek. Itt van velünk a kedvenc figurám, a pálcika ember. Azt írja nekem, szia DJ Simon. Tudom, nem én vagyok az első, nem is kell csíkos napernyő. A francokat, de hogy nem. Bazi kellemes pénteki lazulós szuperadit. Oh yeah. Hello Robi, köszönöm szépen. Cuppantás Ildinek. Na nézzük a következőt. Ja nem, várjál, na mindjárt jövök még a szólvasok. Jaj, de sokan írtok ezt, imá.

Itt van velünk a jamaikai Nándi, és azt írja, szia Simon, told a relaxot. Jó, ad itt sok fület, üdv mindenkinek, jamaikai. Hello, Nándi. Jó kagylózást. Itt van velünk Lovász Károly, József is, Kárcsi barátom, aki csatlakozott, azt írja, hello, Didi Simon, hello, kedves barátom, itt vagyok, és kagylózok, szép estét. Jó adás, barátom, csak egy kicsit leszek. Holnap 14 óra meló ismét. Oh yeah, lehet azt mondani. Hát lehet. Hát kitartást, barátom. Most egy kicsit befogom. Hallgassuk tovább ezt a fincsi zenét.

Hát a kuat követ... Na még egyszer belezavarodtál, hülye gyerek. A következő zene, az egyik szerintem, vagy mindegyik az, de például ez egy csodálatos zene, Sasha Dive-tól, a Back to Life album. E1-es zenéje, mármint az E-lemez. Egyes zenéje, let's get it on! Figyelj, Fincsi! Warning, Fincsi jön!

Nagyon zúz, nagyon finom ez a zene. Szerintem. Na, nézzük, azt mondja, hogy itt van velünk Kolozsi, mi barátom is. Azt mondja, hogy hol írt először, itt van. Remek szép estét és kiváló szórakozást mindenkinek. All day I dream. Hát igen, ezek a legjobbak, lehet azt mondani. Aki nem tudja, az nem is fogja. Milyen, amikor a poharat... Mikor a poharat fogja? Ja. Na, én most már lassan elkezdtem tekerni fölfelé a volume gombot, ami jó elárulja a tekülét. Hogy micsodát? Ja, hogy ne kérdezzem. Jó, hát az rendben. Jamaika a jamaikaiké. Nem, majdnem mondtam. Hello, Imi. Jó kagylózás neked is. Itt vagyunk, Fater. Megpróbálok rákattintani közben. Annyian írtok, hogy nem tudok már rákattintani. Az emberek, nem baj. Azt mondja, szia, szép estét kívánok, Sinyó. Várj, ez nekem írt. Üdv mindenkinek, kedves lazulós is. Kicsoda, ki az, Sinyó? De Fater, nem vagyok én Sinyó, az ki az? Üdv minden kedves lazulónak, és szép októberi estét. Hoppá, legyen mindenkivel, és jó zenélést mindenki. Zenélést mindenkinek, sziasztok. De Fater, elmondom neked, nem jó erre írtál. Ez nem az a csatorna. De én örülök neki, hogy itt vagy. Igazából tök jó, hogy inkább engem hallgatsz, mint azt. Fater, pörögj velünk. Maradj velem!

itt van velünk Fritjó is, aki írt nekem azt, hogy micsoda zümmögés. Hail everyone, happy birthday boy. Köszönöm szépen, úgy akartad így mondani, így élőbe is gondolom azért írtad most. Hát köszönöm szépen, elmúlt már, sőt nagyon elmúlt már minden is. Megint egy évvel öregettünk. Őszebb lett a szakállam is. Itt egy jó télapom a jövőre, lehet, hogy már úgy fogok kinézni. Nem baj, legalább el tudom itt játszani a jól lakó pukkit, vagy mi a bánatnak nevezik. Szóval hozom én is a puttonyomban, annyi minden van már úgyis, hogy ki kell üríteni valakire, vagy valami ilyesmire. A Nándi azt írja, hogy gyakorold jamaikai, a jamaikai, aki... Hát így lassan ki tudtam mondani, de jó. Na, befejeztük az olvasást most egy kicsit. Most hallgassunk zenét, befogom egy picit. Hadd érezzük már, amit hoztam, nem? De, na, megbeszéltem magammal is, úgyhogy így lesz. Na persze azért van mondani való, plusz 3670 45 995, ez a Viberünk. Itt a Szuperen.

hoppá, hoppá, meg is érkezett a következő All The Eye Dream zene 2023-ból. Itt van velünk Cameron Jack és a My Love For You. Oh yeah, itt a Szuperen.

Jaj, hát nem is mondtam, mi ez. Hát jut eszembe Sasha Dive, Back to Life, és az E2, a Dreaming of Esvedra.

Jaj, mit találtam, ezt lehet mondani, jön egy brüsszeli csoda gyerek, Tim Kelly és a Piano Logic EP 2023. október 13-án jelent meg, azon van 4 zene, nézzük az elsőt, jön a névadódal, jön a Piano Logic, oh yeah!

Balázsinak is megjött a szerelmes ajándéka, azt mondja nekem, sok boldog 48-at, barátom, köszönöm szépen. Mindig eltűnik a képernyőről. Hova járkálsz, azt írd le. Nem mondjad, mert úgyse hallom.

dobjunk tovább, itt a következő Sasha Dive. Jön az utolsó lemez, utolsó oldal, F1, Tell Me When. Mondd el, mikor.

De most nem olvasom föl, Kolozsi, minek inkább csak válaszolnék, ha nem probléma. Figyelj, én külföldön élek 16 éve, és pontosan ugyanannyi pénzem van, mint neked. De lehet, hogy kevesebb szerintem most ebben a pillanatban.

Hát a következő ez valahogy muszáj volt így elindítani. Dean Kelly és a Pyrologic épéről jön a második zene. Preach the World. Finchi. Szóval még egyszer. Preach the World. Preachen van a világ. Ez is isteni. Ilyen kis izé, már majdnem, hogy ilyen progresszív, ha húzos.

folytatunk is tovább a következő zenére. És jön az utolsó zene, Sasha Dive, Back to Life, 2021 decemberi lemezéről. A harmadik lemez utolsó darabja, méghozzá az album névadó dala. Azaz, itt van nekünk a Back to Life. Oh yeah!

nem tudom, milyen meccs lehet máma. Lehet azt mondani, hogy rég nem voltam már annyira mínuszos.

És ha már egyszer 9 óra elmúlt, akkor ismételten szeretnénk üdvözölni mindenkit itt a Super DJ Rádion. Ez itt a Private Night DJ Simonnal, azaz velem egészen 10 óráig. Aztán gyorsan elmondom azt is, ha majd ennyien vagytok, hogy vasárnap reggel 8-tól 10-ig ismételten itt leszek a Private Light Morning Light-tal, olyan kis home edition-ös variantban. Na menjünk tovább, jön megint a brüsszeli csávó, mozd magával egy másikat, jön Dim Kelly, és Stereo Clip, a zenéjük pedig a The Stream. Na nézzük, mit akar.

Most ha velem is elkezded azt a sértegetést, érted? Álljunk egy kicsit. Szóval, hogyha velem is elkezded a sértegetést, én tudod, nehezen sértődök meg főleg rád, de azért van az a pont, és ráadásul most pont egy olyan hét után vagyok, amikor én végre örültem, hogy hazajöhetek, és végre nyomhatom az én kis zenémet, akármennyire is itt rádión belül, vagy szuper DJ rádión belül is, de én az én zenémet fogom játszani mindig is péntekenként, minden este 8-tól 10-ig, és ha tetszik, ha nem tetszik, tudod, akkor mindig mást kell hallgatni, nem pont engemet. Az, hogy nekiállsz itt én nekem írogatni olyan dolgokat, amit nem szoktam felvenni egyébként. Jó, ez a kis izé, ilyen most mindenki el tud menni inni, tudjátok, a diszkóban is volt ilyen, hogy megállt a zene, és akkor lehetett volt ilyen kis piaszünet. Na most ez pont az, vagy ez itt a reklám helye. Szóval, hogy ha elkezdesz engem rendjülni, az nem biztos, hogy jót tesz, mert annak a kapcsolatnak, ami kettőnk között van, én havernak tekintelek. Aztán lehet, hogy te nem így fogod fel, és lehet, hogy ez nem is kell nekem így ennyire felfogni, amit nekem így írsz, de maradjunk annyiba, ha sértegetsz, akkor én azt ugyanazt fogom tenni, amit a többiek. Jó? Maradjunk ennyibe. És tisztelj meg azzal, hogy vagy meghallgatsz, vagy nem. De ennyi. Ez nagyon egyszerű. Na menjünk tovább akkor, és még mindig itt van nekünk Tim Kelly és a Stereo Clip a The Stream című nóta. Ja, még ezt tegyük hozzá, várjál, bocsánat. Még ezt tegyük hozzá, hogy azt az egy mondatot kiemelném, hogy és évek óta mindig hallgatjuk. Nem tudom, mit hallgatsz mindig ugyanazt, vagy mindig évek óta, mikor ezt például most játszom először itt a Szuperen. Életedben nem hallottad még ezt a zenét, azt garantálom. De nem is ez a lényeg, és nem is ezért csinálom, hanem azért, hogy én is jól érezzem magam egy szar hét után. Na, utca neki, befogtam.

Ha már ezt ennyire felbasztam, már bocsánat, felhűzétem. Kezdek bemérgesedni. 2022. március 4-e Echo jelent meg a Bandage Records 12063-as lemeze, az NTFO, Fecsétti Danut és Robert Petrenau egyenesen Romániából. Biztos nem jól mondtam a nevüket, a Parán című albumjuk jön. Vagy éppen mini albumjuk.

van velünk Ladás Szabi is, üdvözletem Simon úr, Simon tornya tőled hangos, köszönöm szépen Szabikám, és ha már Szabi itt van, akkor elmondom, éppen kaptam a hírt, hát van egy nagyon rossz hírem mindenkinek, sajnálatos módon, akik az éjszakai bagolyra várnak, ne várjanak, ugyanis nem tud jönni. Nagyon rossz dolog történt, vagyis rossz dolog történik, az a lényeg, hogy nem tud lenni, 10 órától nem fog tudni jönni Kőszegi Gabi barátom, és ezen így a rádión keresztül is kitartást kívánok neki, minden rendben fog jönni, remélem. Szóval ennyit a közérdekű közleményről, én meg 10 órakor abba hagyom, úgyis van, aki unja. Na, mondjuk én nem, de sajnos Kőszegi Gabi barátom nem tud jönni. Ez a lényeg, most elmarad a huhogás. De addig is maradjatok velem, itt a Szuperen.

És a István is azt mondja, hogy mi se unjuk. Fater, mi az, hogy igen, igen, ismételd önmagad? Tudom, hogy ismétlem önmagam. Mindig azt szoktam. Ha mondjuk úgy. Vagy mondjuk úgy. Na nézzük a következő zenét, jön megint Dim Kelly, és lehet az utolsó zene, sőt biztos a Pinologic EP-ről, IP-ről, a Nuit d'Amour. Ojoj, egy csajszi fog benne elvileg húhogni, megnézzük mit tud, fincsi lesz, azt tudni.

kutya, és én is bírnám még apa, és küldi a kolbászokra a képet, hogy rohadt vagy akadna, vagy mi ujjaj, vagy milyen. Hogy miket csinálsz, kolbászokat küldesz nekem? Hogy szégyeld magad, fricsókám. Na gyerekek, van egy jó hírem. Először is az, hogy jön a következő zene. Jön megint NTFO. És a Nothing to Lose, nincs mit veszíteni. Na erre mindjárt mondok valamit. Nincs mit veszíts, nothing to lose, vagy nothing to lose. Ha már itt tartunk, hogy nothing to lose, akkor képzeljétek, az van, hogy holnap debütál ugye Bazsi, itt a Szuperen 8 órától. Viszont, mivel sajnos Kőszegi Gabi barátom nem tud lenni, nem tud jönni 10 órától, azt mondta Bazsi beugrik. Úgyhogy képzeljétek, a debütálás előtti debütálás. Egy kis bemelegítő hangulat Bazsitól, bár ő is nagyon sok, nagyon széles zenei palettán mozog, és igazából fogalmam sincs ma este, vagy éppen holnap este mit fog játszani, de a lényeg, hogy 10 órától érkezik ide hozzátok nektek a Super DJ-re, rádióra a debütáló barátom Bazsi, és egy órán keresztül, most aki bemelegítésnek egy órán keresztül zenélni fog nektek. Meghallgatjuk. Remélem, hogy ti is vele tartotok majd itt a Szuperen. Oh yeah!

Na csattogjunk tovább a következő All Day I Dream lemezre. Az All Day I Dream 103. lemeze. Pipi Cez az előadó. A Limitless EP-ről forogni fog az összes zene. Itt van az első róla. A Seeking Saltitude. Oh yeah. Pipi Cez egyenesen Birminghamből érkezik. Egy nagyon nagy forma szerintem. Egy ilyen igazi szakállas bácsi, akinek hatalmas jó zenéi vannak, érdemes utána érdeklődni a csávónak. Jaj, de finom ez is. Szóval Pipi Cez és a Seeking Solitude itt a Szuperen. Közben nézem ám itt a Vibert, és itt van velünk Balázs, azt mondja, szia Simon, én itt leszek, már nagyon vártam a holnapot, kíváncsi vagyok a trúszámra, oh yeah! Hát megmondom, hogy én is kíváncsi vagyok Bazsira, én már hallottam többször is, na de most, hogy így remeg a gyomra, pillangók repkednek mindenhol, elveszíti a szüzességét, érted ilyenek? Azért így, most én is kíváncsi vagyok rá. Ugye, próbálok ilyen lelket önteni belé, hogy jó lesz ez, Bazsi, nem fogod elcseszni, a beszédet se tuti. Hajnaga, jó vagyok. Azt mondja, Encsike, hogy ja, most hallottam, ma jön a debreceni DJ debütálása, maradok, mondd meg neki. Puszcsik Encsike, megmondom neki Encsike, de majd tudsz neki írni, hát ő is majd jön elvileg a Viberre, amint megfejtettük, hogy mi a bánat van nála. Szóval, hölgyek, urak, 10 órától sajnos nincs. Viszont van Bazsi, a debütálás előtti bemelegítő debütálás. Oh yeah, itt a Szuperen. És ne felejtsétek, plusz 36 70 45 9 95, Bazsinak is tessék írni, hadd olvasson. A szemüveget már fölvette, azt nézem. Igen, föl, jó van. Vigyázz át a pult mögött, közben remeg a keze. Aha. Jó lesz ez, gyerekek, ez biztos.

most elrontom itt a pillanatot, a legszebb részbe belepofázok azért. Azért szeretném elmondani, akármennyire is csak ilyen jó páran értékelik ezeket a zenéket, hogy ugye nem mindenki, Kolozsi, mire reflektálva még mindig, elakadtam kicsit az agyam, de nem majd. Szóval, hogy ugye minden adásoló, vagy minden műsorvezető itt a Szuperen különböző stílussal rendelkezik, különböző zenéket szeret játszani. Megint más, hogy mit hallgat az ember. És hát mindenkinek megvan a saját stílusa. És ez alapján nem kell elítélni semkit, és szerintem ez alapján nem kéne behatárolni bárkit is, hogy na, ő üzéket játszik. Másodszor nem hallgatod meg, és teljesen más zenéket játszik az ember. Lásd, Kolozsi Imi. Szóval, hogy megadjuk az esélyt mindenkinek, hogy hozza azt, ami belülről jön. Én azt tudom nektek mondani, hogy igazi a rádiós az vagy megmutatja az új zenéket, vagy megmutatja a régi zenéket, de azt meg már minek mindenki ismerte, de nem baj. Vagy éppen olyan zenéket rak össze, mint például Csúcsú királyunk, hogy össze-vissza mindent, viszont jó hangulatot tudom teremteni. Én úgy vagyok vele, hogy én még mindig DJ-ként működök agyamban, az is fogok maradni. És én szeretem megmutatni azokat a zenéket, amit nem biztos, vagy sőt biztos, hogy nem tudtál eddig máshol meghallgatni. Maradjunk 80%-nál, hogy nem tudtál máshol meghallgatni, de ja, azért mindig próbálok olyat hozni, ami más, mint a többi. Tomás. Na, befogtam. Jön a következő. Fifi Cejsz után megyünk tovább, megint jön egy NTFO. És ha már egyszer ennyire így visszatekintünk mindenféle dologra, akkor most jön a Flashbacks 2022. március 4-éről.

0: én rá se próbáltam.
1: Aha, jó van, én annyira el voltam itt magammal, meg a beszéddel, meg foglalkoztam itt a Bazsival, hogy őt itt izéje felnyaljam, vagy bemutassam, hogy hát én el is felejtettem ezt összepasszintani, ezt a két zenét. Na jó, hát valahogy így néz ki egyébként nálam a fülesben, amit most hallottatok, hogy ugye ráteszel, visszahúzod, megtolod, ütemen van, nincs ütemen, megint küzdesz vele. Hát még én csak összejön, de hát ez van. Ja, Encsike közben ír nekem, még azt észre se vettem. Na szóval, azt írta az előzőre, hogy mi a előző, hogy azt mondja, hogy szia, drága DJ Simon, lehet egy javaslatom, maradj még velünk, ha már nincs Kőszegi Gabi. Én úgyis imádom a hangod, reggelig elhaltatnálak, ugye tudod? Kolozsai mit meg tízlapi lába? Ennyi. Ha nem tudod értékelni, csak kötekedni. Ha nem tud értékelni, csak kötekedni, akkor hallgassa a Lazárt. Úgyis azt szokta, na mit szólsz? Hát, ja, aztán ugye megbeszéltük, meg hát ugye ő is írta, hogy örül, hogy Bazsi érkezik. És elnézést kérek, Encsike, tényleg nem. Annyira ugyanúgy kezdted, mint ahogy szoktad. Jó, nem, hello, hellóval szoktad kezdeni, de nincs mettegetőzés, nem olvastam el, mert azt hittem, hogy az az eleje, amit írtál annak a Megérted, szóval ennyi. Vater annyit ír, se baj, Tóbiás. Hát jó van, van az, hogy megesik, ami leesik, vagy nem. De Bazsi eltűnt a képből. Azt egyébként mondom, hogy nincs Bazsi azóta, nem látom a Bazsit, amióta bekonferáltam, hogy jön. Képzeljétek, hogy már csak 20 perc van hátra, és érkezik Bazsi debütálója. Na erre én is kíváncsi vagyok egyébként. Csak mondom.

közben, ha már felvettem a mikrofont a kezembe, akkor elárulom, hogy nekem nincs mikrofon, vagyis van mikrofon állványom, de az, a mikrofon állvány az ilyen merev, egy rúd, az egész ilyen éneklős, a mikrofonom is egy ilyen énekes mikrofon, mert olyan szép éneklős hangom van, szóval, hogy ilyen énekes mikrofonom van, és nincs az a kar rajta, amit tudsz állítgatni magasságot, meg ide-oda tologatod, hanem leállítod, így megedő, és akkor az kész, az ott van. Nem szeretem, én szeretem fogni a mikrofont. Ez egy kis melegnek hatott ez a, most ez a beszólás, de szóval, ja, lányoknak is tudom ajánlani a mikrofogdusást, amennyi csak belefér. Közben Bazsit lealakítjuk, mert itt üvöltözik én nekem. Tudjátok, mit csinál? Melegít. Bemelegít. Melegíti a hangját. Na, de szóval, hogy hol tartottam? Ja igen, hogy nincs ilyen, én szeretem fogni, hogy, és akkor a kezembe tartani, és akkor ha már így kezembe tartom, jön a következő zene, fú, belekavarodtál gyerek, de nem baj, 2024 januárja megint jön Pivicejz, és a Limitless EP-ről a Limitless című nóta. Ez is jó lesz, kicsit furcsa, de jó. De jó.

már csak 15 perc és érkezik hozzátok Basi a debütálás előtti debütáló hatással. Oh yeah, itt a Szuperen!

azt én nekem, Hódimi, ma az Imik velem akarnak kakaskodni, azt én nekem, hogy ma olyan sok vokál nem volt. Hát az első órában csak vokális zenék szóltak, itt a második órában egy kicsit úgy visszafogtam a vokálos témát, de hát ez van. De ez most miért fontos? Vagy csak én fogom felszarul a dolgot. Na de nézzük, akkor jön megint egy non-vokál zene. Az NTFO Paran című albumról, a Paran című nóta már megint, viszont egy remix, egy Núzau remix érkezik 2022. március 4-éről, viszont felismerhetetlen, lehet azt mondani, abszolút nem ugyanaz, mint az eredeti nóta, hát azért is vannak remixnek nevezve ezek. Elég jó kis tört. Oh yeah, itt a Szoperem.

És itt az igazság, és egyetértek veled. Pater azt írja nekem, hogy valószínűleg nem vagyok az egyetlen, és nem az utolsó, aki belefut ebbe a hibába. De nem szeretnék magyarázkodni, kb. A net rádió van, ami igazán kiváló, és nehéz néha választani. A többi meg magától jön, főleg ha van egy kis pia is. És hát így van, Pater. Én örülök, hogy néha velem tartasz, és én nem bánom, hogy mást is hallgatsz, mert nincsen vele semmi probléma, sőt, én is azt tudom mondani, hogy én szoktam másokat hallgatni. Most hazudtam egy kicsit, mert az annyira nem, de de igazából értem, amit mondasz, és ez tök jó. Főleg, ha valaki szereti a zenét, akkor mindent meg kell lenni, ez biztos. Szóval tisztelt hölgyek, urak! Ezután a zene után már csak egy zene fog érkezni. És nem húzom tovább itt a cimbalmot, hanem átengedem Bazsinak. Hagy debütáljon! Putyán Lajos el is köszönt, azt írja, további szép estét és jó pihenést. Simon, nagyon szépen köszönöm! Én a következő zenét azért meghagyom annak, hogy elköszönjek.

Szóval tisztelt hölgyek és urak, érkezik az utolsó zene. Tudjátok, mit mondtam, utoltó zene. Szóval utolsó zene, 2024. január 20, Fifi Says, és a Limitless EP, nagy oldala, a B. Jön a Guardians, oh yeah. Figyelem, visszaváltunk.

és esetleg valaki, a másik felét szeretné megismerni az énemnek, az vasárnap reggel 8-tól 10-ig megteheti itt a Szuperen. Jövök reggel, vasárnap reggel, és hozok Home Edition-t. Oh yeah, itt a Szuperen.

Szóval tisztelt hölgyek, urak, itt az utolsó zeneperög éppen a Private Night-ban DJ Simonnal, vagy éppen ez volt a Private Night DJ Simonnal. A zene természetesen végigpörög, és amint vége, érkezik hozzátok Bozsi egyenesen Debrecenből. A debütálás előtti debütálóval. Yeah. Na, hölgyek, urak, köszi mindenkinek a kajdózást a vasárnap reggeli viszont kajdózásra. Jön Bozsi, csácsumicse, sziasztok! Oh.

Hát sziasztok, szép jó estét kívánok minden Super DJ Rádió hallgatónak. Megérkeztem, én vagyok a Bazsi. Nem így terveztem, de egy beugró adás ma este. Kőszegi Gabi barátom nem tört jönni. Úgyhogy velem kell, hogy beérjétek. Van egy webmail számunk, ahol lehet nekem írni. 0670 45 95 995. Sziasztok!

mondják, amit. New York, if I can make it there. Szabi meg a többiek. Yeah.

Frank Sinatra. Stream from New York. Egy remixben, gyönyörű szép remixben 2023-ból.

és egy kis Viber. Itt van velünk Fater. Szia Fater. Szép esélyt kívánok neked is, Bazi. Köszönöm szépen, neked is. Örülök, hogy engem hallgat. Itt van velünk Fritjó is. Eddig jó. Köszönöm szépen.

van velünk Ladász Szabi. Szépet és Bazsi? Igen. Isten. Köszönöm, annyira nem. Itt van velünk Putyán Lajos. Sing aloud, because we want. Szuper szép estét. Szuper estét, Bazsi, hadd szóljon! Itt az is a család is, sziasztok! Veletek már régi ismerősök vagyunk, itt vagyunk és hallgatunk, csodás szép estét kívánunk neked!

És itt van a rádiónak az édesanyja is. Hello! Szia, Encsike! Szia, drága DJ Bazsi! Sziasztok, szuperek!

Köszönöm szépen a Disa családnak, Isten hozó szuper DJ családba. Köszönöm szépen. Csodásat kívánunk mindenkinek oda, neki, hadd szóljon.

Hűha, Encsike, ezt mire felolvasom? Halihó, szia, drága DJ Bazsi! Sziasztok, szuperek! Nagyon sok szeretettel köszöntelek, drága Bazsi! Csapast a szuper jó zenéket! Gyere, szuper! Hogy eddig is csak, most is, végre, itt a kedvenc rádióm hullámhosszán. Pesgő, durranás, megvolt! Most eljössz! Így van! Adj bele mindent! Hajrá, Bazsi! Köszönöm szépen! Kellemes zenehallgatást kívánok minden neked, és pedig szuper jó adást! Hello!

AC/DC. Köszönöm az írományomakat. Annyian írtok, hogy egyszerűen fel se tudom olvasni. Köszönöm szépen.

Bozoki László itt nekünk! Hello! Nagyon kellemes a hangod, jó zenék, nyomjad, jó lesz ez! Mikor hallgatható? Mikor leszel hallgatható, Bazi? Általában, hajrá, Bazi! Bozoki László! Jártál a szállásról? Általában még nem tudom. Ahogy kijön a műsoridő, figyeljétek a Super DJ Rádió oldalát.

Őszintén szóval, gyerekek, ma este nem készültem. Holnap estére készültem Isten igazából. DC.

Itt van velünk DJ Simon is. Jó rét? Kevesebb izgulás, több fülelőt.

következzen a Plastic Boy! Ultimate Trance! Hú, de jó!

Hoppá, elszaladt a csikaj! Annyira nézem, gyerekek, a Viber-t! Kicsit bajban vagyok a Viber-rel, nem a keveréssel. Azzal is bajban vagyok, mert a keveréssel. Jó vagyok, de jó lennék, de viszont a Viber-rel meg nem. Nekem ez újdonság a Viber. Ezzel nem kell keverni. Encsik írja nekünk, eddig hibátlan Bazsi. Remélem lámpaláz elmúlt. Szuper. Puscsika, Encsike. Hello, anya.

Kozoki László ír nekem! Szuper! Nagyon jó! Így tovább, Bazsi! Magyar zenékre számíthatunk nálad? Nem. Bocsi! Ritkán igen, na. Amúgy nem.

DJ Simon csak röhög. Na jó, most annyira nem. Bármennyire furcsa, látom az arcát. Fritjó, írja nekünk! Te jó kis zenék ezek, apa! Tudom én, ezt nagyon jó van!

Juhász István is írt nekünk. Szia Bazsi, sziasztok baglyók. Hát ez nem a bagoly műsor sajnos, meg őszegi barátomnak. Egész más elfoglaltsága van sajnos. Bencének és Szabinak kitartást. Az Onírt megcsináltam. Sok sikert, Puszcsika Pistike. Szia Pisti!

Álljon már meg, elcsikélje nekem valamit. Fogadjuk ezt, Simon mondta. Küldetek egy jó zenét. Által és két cupolós kis pofájára. Ezt Encsike küldi Simonnak, DJ Simonnak. Köszcsike Bazsi, aranyos vagy, és remek szuper DJ. Gyere szuper!

John Digved, Blue Cobalt. Kezdek észhez térni?

Azt mondja nekem a Simon. Te Bazsi! A focilabdát miért rúgtad a pulcsid alá? Én? Figyelj, haver, egy csapatban játszunk.

Bozóki László. Szia! Szuper! Sok sikert kívánok, Bazsi! Szuper DJ Rádiónál! Köszönöm szépen! Jó lesz ez! Meg lehet tudni rólad, melyik városból nyomod, Bozóki László. Egyszerű. Az ország második legnagyobb városából. Annak is a központjából 15 perce. Egyértelmű, srácok, Debrecen! Köszönöm, hogy vagytok. Gyere, szuper!

Hentségére nekem? Én ugyan nem. Maxi T. Köszönöm szépen, hogy itt vagy. Ezt nem mondta senki, én kineveznek a rádió anyukájának. Szerintem megérdemled.

kencsekére, kem porti idiakat erre a zenére. Micsoda zenék? 1988, Pécs, Orfű, osztálykirándulás, hatalmas buli volt. Mekkora zene volt ez, mi? Hatalmas, hatalmas. 88. Nyugi, nem kérdés volt.

Beérkezett Toldi Miklós! Szép estét, kedves DJ! Fülbevászó zenéket aggaszt! Adogatsz! Csak így tovább! Üdv a szupernek! Sziasztok, szuperek!

Írja nekünk, Zoli! Hát ezt, ha el tudom mondani, akkor örülök én is. Egy Zolival tartok. Hello, Bazi! Hello, szuperek! Bazsikám, csapasd, mert így az öt éjszakás után már azt sem tudom, hanyadikán van-e elsője. Nyomasd, Bazi! Nyomatom neked! Zoli! Fehérvárról! Szia, Zoli! Köszönöm, hogy hallgatsz!

Igen, Ancsike, ma születtünk, igen, drága Bazsi, ma már történelem. Ez igen, ebben igazat adok neked. Sajnos.

És kedves Super DJ Rádió hallgatók, ez volt az utolsó zeném. Utolsó előtti elnézést. Most következik az utolsó. Egy oroszát voltam nektek. Holnap este 8 órától újra leszek 10 óráig. Gyertek és hallgassatok! Zoli írja, anyámat, micsoda zenék! Köszönöm szépen! Annyira olvasom Zolinak az üzenetét, lemaradtam egy picit a zene felfogadásával, de nem baj! Jövünk még tovább!

Szia, Encsi! Jó éjszakát neked is! Köszönöm szépen, hogy itt voltál! Holnap, Tali! Ahogy írtad, ugyanitt!

Toldi Miklós is írja nekünk. Ha esetleg kalapálgasz még, természetesen maradok. Egy 20 percet tudok maradni, vagy fél órát maximum. Bozoki Laci is írja nekünk. Maradj akár éjfélig. Is. Addig nem. Is. Nag. Ön jól nyomod. Bozoki László. Hello. Szia. De jó, hogy itt vagy.

itt van velünk Enekár Zsolti. Hello, Mókamester! Megébredtem, gondoltam, beköszönök. Ittam még egy kis tejcsit. Még egy kicsikét csücsukálok. Zsoltikám, nyomjad! Tudod, a jövő héten személyesen látlak otthonomban, vendégül. Zoli írja nekünk, bátya, ha bírod, akkor maradj még. Én még bírnám, de a kutyáim nem.

Én csak azért írtam, mert azt mondtad utolsó zene. De ha marasz, na, hogy Encsike is marad. Köszönjük!

Írja nekünk Pesta! Ki marad? Hő? Kérdés, mi? Kis angyal? Hát Pink! És még egyszer szeretném bemondani. Szegény Kőszegi Gabi az éjszakaiba, hogy nem tört jönni ma este ide hozzátok, ide a Super DJ rádióba. Helyette megkaptatok engem. De jobbulást kívánunk mindenkinek a Kőszegi családban.

Kisai Pistitől kaptam egy hatalmas nagy szívet. Köszönöm István. Remélem, meg jó idő van nálatok. De hallgassuk a muzsikát.

Kisai Pisti írja, ez nagyon ott van, köszike. Én köszönöm, hogy vagytok nekem. Gyere, szuper!

Zoli írja nekünk, Csapás Bazi! Nyomjad, nyomjad! Nem fáj, nem fáj! Hát még nekem sem!

Edekás Zsolti írja nekem. Bazi, akkor most téged hallgatlak álmaimban. Vagyok becsukott szemmel. Edekás Zsolti. Hát szia, a nagy ott vagy. Ez jó volt. Írja nekem Encsike. Nekem utoljára 26 éve. Mondta ugyanez szülész orvosom. Ja, nekem még nem. Hála Istennek.

Tordi Miklós írja nekem, kellemes dallamok, nem vitás. Szerintem sem. Ha láttátok a DJ Simont? Hogy mit csinál? Imádom! És mutatja a középső ujját. Toldi Miki írja nekünk, köszönöm Miklós. Jó kapász a DJ pulton. Köszönöm.

Boszoki Laci írja nekem, ez egy szuper kezdés volt. Nagyon jó zenei válogatás, nagyon jó hangulatot tudsz csinálni. Így tovább. Csak azt tudnám mondani, hol voltál eddig? Itt hol?

And csak érje nekünk! Fantasztikus zenék, Bazi! És olyan ügyes vagy, mint aki mindig is ezt csinálta. Hát nem. Tényleg. Semmi elfogultság. Jó nyomod. Köszönöm szépen, Encsi!

Hát köszönöm szépen a figyelmet, és következik az utolsó muzsika. David Thor. Get up and dance.

Szeretném megköszönni mindenkinek, aki ma este debutálás előtt így részt vett ebben a műsorban. Hát sziasztok, akkor találkozunk holnap este 8 órától. Itt a Szuperen! Köszönöm mindenkinek, hogy itt volt. Hallgassatok holnap is!

0: Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emlékeket itt a Super DJ Rádióban.
1: Csak zene, felesleges hírek nélkül. Super DJ Rádió.

0: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint trance, techno, house és drum and bass. Ezen felül szoktam még szombaton és vasárnap is beugrani, ahol is várlak benneteket az igazi emlékeket ébresztő zenékkel. Olyan DJ Simon stílusban.
0: Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
2: Super DJ Rádió. Van más?

0: Reggelt!
1: Verjük fel az alvókat!
2: Mi emlékeket ébresztünk.
3: Ez
2: a Super DJ Rádió.
4: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live című műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel, a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok! Super DJ Radio.
1: Eighties, nineties, 2000s, music radio.